0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Itt a Mini Starsky & Hutch Jazz Club. Nem vagyok könnyű helyzetben. Elvesztettük Szolnoki Pétert. Szolnoki Péterrel egy 2020 márciusában esett riport részletet fogok most itt felidézni. Mindjárt indul. Ez a Covid időszaknak az eleje, közepe. Benne voltunk már bőven. Majd pedig ezt követően visszajövök, és fel fogok konferálni egy lemezt, amiről itt szó is van egyébként a beszélgetésben, és a Bonbon Swing lemezt hallgatjuk meg, a Budapest Jazz Orchestra 2009-es EMI-nál megjelent lemezét, és onnan fogunk zenéket válogatni, megyünk majd végig. A lemez rövid, úgyhogy meg kipótoljuk. Induljon akkor most a beszélgetés, a 2020-es beszélgetés Szolnoki Péterrel. Mikrofon mögött Zsuffa Peti, és hát megmondom őszintén, kedves hallgatók, nem vagyok egyedül, egy messenger hívás formájában itt van velünk egy nagyszerű régi barátom, Szolnoki Péter. Szia Peti!
2: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és azért azt tegyük hozzá, hogy mi sokkal régebb óta vagyunk barátok, mint sem azt gondolnátok, 6 éves korunk óta, hiszen osztálytársak voltunk általánosban.
1: Bizony, bizony, és hát megmondom őszintén, Peti, meg akartam tőled kérdezni, hogy most magad elég képzeled azt annak idén 30-32 fős osztályt. Kire gondolnál gyerekkori énedet, ha előveszed, ki lett volna még énekes rajtad kívül? Mert te egy professzionális énekes lettél, ez a szakmád, és hatalmas sikereket tudhatsz magad mögött, de gondolnál még valakire?
2: Ugye, így most név szerint nem emelnék ki senkit, nekünk az egész osztályunk úgy általában nagyon jó. Jó, tisztelet a kivételnek volt, akinek botfüle volt, de azért mégiscsak mi bések voltunk, könyörgöm, mert mi nekünk volt kórus, még jártunk kórusra, voltak énekóráink, úgyhogy én most azért sem emelnék ki külön senkit, mert szerintem az osztálynak a háromnegyede nagyon jó hanggal rendelkezett. Inkább azt hangsúlyoznám, vagy emelném ki, hogy én egyáltalán nem gondoltam, talán ezért sem, hogy éneklésből fogok megélni, mert számunkra az éneklés mindig természetes volt. Én ráadásul fuvolaművésznek készültem egész életemben, úgyhogy ez egy nagyon nagy csoda, hogy én ezzel foglalkozhatok az énekléssel még mellette.
1: De Peti, a lejátszóban egy olyan lemez van, amely a Bonbon Swing nevet viseli. Melyik együttessel készült ez a brilliáns alkotás?
2: Van egy nagyon nagyszerű Big Band zenekar, a Budapest Jazz Orchestra, úgyhogy az ő segítségükkel készült el ez, még azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 2007-ben ez az egész produkció, úgyhogy Elek Pisti volt akkor még a zenekar vezetője, és nagyszerű hangszerelők segítették akkor a munkánkat, ugye Hámori Jancsi, Révész Ricsi, Csejtei Ákos, most hirtelen ők jutottak az eszembe, akik természetesen a zenekar tagjai voltak is, még a mai napig is azt hiszem egy-ketten még ott vannak, és annyi pluszt adtak az amúgy is sláger dalainkhoz, hogy egyszerűen nagyon sokkal jobban szeretem már ebben a formában meghallgatni a dalaimat.
1: Hát ez nagyon komoly. Peti, kötelességünk vidám perceket okozni ilyen feszült és nyomasztó időben.
2: Viborászunk egy kicsit?
1: Nem, talán azt lehetne mondani, hogy ez a zene tökéletes lesz ide. Mit üzensz a hallgatóknak? Mit csináljanak? Vigyázzanak magukra, gondolom, nyilván ezt mondod te is.
2: Tehát gondolom azért lépte nyomon unos untalan hallják, hogy viselkedjenek ebben a szituációban. Ez számomra is azért valljuk be őszintén egy picit rémisztő dolog, de én régebben is szabálykövető ember voltam a nagy átlagnál. Én megmondom őszintén, én itthon maradok, nem megyek ki sehova. Ha nagyon ritkán elmegyek boltba, felveszem a szájmaszkot, van gumikesztyűm, amikor hazajövök, akkor lefertőtlenítem a ruhámat, van egy ilyen füfükém, utána kezet mosok, kézfertőtlenítek. Tehát tulajdonképpen én megteszek mindent annak érdekében, hogy ne adjam át senkinek, és én se kapjam meg a vírust. Amikor meg itthon vagyok, akkor természetesen az immunrendszeremet erősítem azzal, hogy egy picit tornázom, akkor nagyon-nagyon sok vidám dolgot nézek, hallgatok, mert ez az egyik legfontosabb, hogy a humorunkat ne reszítsük el, és természetesen C-vitamin, B12, D3, tehát mondom, megteszek mindent annak érdekében, hogy egybe maradjak, mert hát én úgy gondolom, hogyha valakinek erős az immunrendszere, és mentálisan is erős tud maradni, akkor nem fog ki rajta ez a vírus.
1: Remélem, Peti, hogy a minden szavad az elejétől a végéig igaz, és így is lesz, És most azzal búcsúzom el tőled, hogy köszönjük, hogy a hallgatók kedvéért vállaltad, hogy így gyakorlatilag ad-hoc beléptél egy műsorinterjú szituációba, pedig nem egyeztettünk, tényleg csak földrát csörögtem. És hát ugye ez nem jellemző, hogy ez olyan könnyen szokott volna menni másokkal, veled ilyen könnyen, mert ezt köszönjük szépen a hallgatók nevében is. És hát neked is jó egészséget, kitartást, és minél gyorsabban egy gyors fellépéseket, és talán még a nyár végére valami jó kis erős, jó kis szezont kívánunk, hogy sok fellépésed lehessen.
2: Először is nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál, természetesen neked mindig rendelkezésedre állok. Ami nekünk aktuális ebben az évben, hogy 25 éves lett a Bombóban, és bizony nekünk el kellett, amellett, hogy ugye lemondták a fellépéseinket, el kellett csúsztatnunk a jubileumi koncertünket is. Reméljük, hogy az év második felében ezt tudjuk majd pótolni, és együtt tudunk ünnepelni a közönségünkkel. És emellett azért én nem nagyon unatkozom itthon, hiszen írok egy történelmi musicalt, annak már így egy kicsit a vége felé járok, Moravec Leventével együtt, aki a darab írója, rendezője, és természetesen nagy segítségemre van Szemiályi Gabi, aki az egész produkciónak a hangmérnöke, dobosa, és van egy Ott Rezső nevű fantasztikus, de tényleg zseni hangszerelő barátom, aki pedig a szimfonikus részét hangszereli, úgyhogy itt kis csöndes magányunkban is hál' Istennek tudunk alkotni. És örömet okozni majd másoknak a későbbiekben.
1: Peti, adja az Isten, hogy ott ülhetünk nem sokára a nézőtéren. Így legyen. Köszönjük szépen.
2: Így legyen. Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Szia. Itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és akkor a Bombón Swing című lemezre fogunk rákanyarodni. A Valami Amerikával indulunk, a holnaptól lesz a második, a harmadik a Pia Olimpia, a negyedik a Gangster Doll, az ötös pedig a Válasz Engem. Ezután jövök vissza a felező pontnál, és folytatjuk további további hat felvétellel, amelyek viszont még mindig rövidek lesznek, úgyhogy... Még most megtoljuk egy Open Your Eyes-szal, egy másik lemezről. Következzék most az említett öt felvétel.

0: Starski iż Hot Jazz Club.
1: Kedvenc rádiomisotok a minisztárszkés Hot Jazz Klub, a mikrofonok és Zsuffa Péter. Szolnoki Péterrel esett rövid beszélgetési epizódot idéztem fel 2020-ból. Pétert elvesztettük most 2026. július 12-én vasárnap. Előző nap még egy volt közös osztálytársnőnkkel, hosszasan váltottunk üzenetet a Péterről. Én nem tudtam, hogy gond van, esküszöm, nem tudtam, és ő hívta fel rá a figyelmet, hogy van valami baj, és akkor éreztem, hogy nagy a baj. Utána milyen olyan hülye érzésem volt, hogy már a Peti már nincs itt, már ő kicsekkolt, ez borzasztó érzés volt. Akkor én tökre kiborultam, akkor fel akart hívni Kanadából az Évi, de akkor én kihátráltam. A lényeg, hogy ha nem találok még mindig szavakat, teljesen le vagyok taglózva. És akkor most itt vagyunk a Budapest Jazz Orkesztrás lemeznél, amelynek viszont egy ilyen repeső energiája van, tényleg minden működik úgy, ahogy van, és vérprofi a Cuccelek István előtt le a kalappal. És akkor a következő felvételek fognak jönni, amely számszerint ugye 6 felvételt jelent, a hétvégi királylányon folytatjuk, a Érezd Magad Jól lesz a következő, ezután jön a lemez eredetileg 8. felvétele, a Szabad a Gazdag, utána Köszönöm, hogy vagy nekem, a Haverok Buli Szamba, a 10-es, a 11-es pedig egy ilyen kis kivezetés, és a Jingle Bell Rock, hogy másképp ugye, és ezt követően pedig átugrunk egy másik lemezre. A Szalaki Petinek a Follow Me című lemezének Open Your Eyes című felvétele lesz, amivel majd rábúcsúzok, tehát az alatt fog félni búcsúzkodni nagyjából. És még 2 felvétel fog jönni erről a lemezről, ezeket majd külön fogom mondani a búcsú során. Minden az említett. Mennyi volt ez? Indien az említett felvételek sora. Bocs.

megint túl sok a fiú itt, kevés a nő és kevés a szendvics. A konyha megint úgy tele van, mindenki ott áll.

lélek párlata, szívemnek vágyama, szóljon a drága jaj, ágyamban halljam, ah, sziasztok!

0: แม
1: Itt, kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszk és Hot Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, akinek nagyon ritkán van ennyire szorult helyzete, hisz egy vidám rádió műsort vagyok hivatott készíteni minden kedves rádiolgatónak hétről hétre, egyébként heti 3 órát, ha végsősorban összeszámoljuk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a Petit, a Szolnoki Petit elvesztettük. Nagyon nehezen lehet ezt elviselni, mert nem vagyunk hozzászokva ehhez. Tehát egy kicsit korán van még ehhez. Két felvétel, ami jönni fog, az a You Believe in Love, ez a Follow Me lemeznek, ami egyébként melyik évben jelent meg, meg lenne mondanom, 2014-es Grund Rekordos kiadványról van szó, tehát már pedig a Californgasm lesz a másik időn túli zene, ezeket már le fogja keverni a technika. Aki ezt szeretné hallani, kérem látogasson el a www.zsuffajazz.hu weboldalra, ahol találkozhat a teljes hosszúság a műsorral. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszönő a rádióhallgatók figyelmét. Nagyon-nagyon remélem, hogy minél ritkábban kell ilyesmi apropóból rádió műsort készítenem. Most még mindig nem találom magamat, nagyon sokan így vagyunk ezzel, teljesen kifeküdt a szakma. A hazai könnyű zenei és jazz élet nagy a padlón van. Hát ez jutott nekünk. Viszont hallásra, sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Peti, ismétlünk múlt év február utolsó adását hallgatjuk meg, ez már volt, akinek március 4-én volt hallható, azaz benne járunk már a tavaszban, a hangulatokat keresem, a tavasz hangulatait, keressük meg, találjuk meg, következik az ismétlés műsor, egy bosszankodós adás lesz egyébként, majd halljátok mindjárt. A zenék viszont brilliánsok, szokás szerint következik múlt év februárjának utolsó, májusának első. Májusának? Márciusának első adása ismétlésben. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögé Zsufa Peti, és olyan zenéket keresek, amelyek a legjobban kifejezik az állapotomat, hogy mit érzek.
2: Menjél tovább, ne állj meg!
1: Amelyek a legjobban befejeznek ki engem, és itt ugye több lehetőség közül válogatok, mint hogy ez lenni szokott általában, tekintettel a nagyszámú lehetséges döntési vagy opcionális lehetőségekre gondolok itt, ugye...
2: Gyere, ne állj meg!
1: Ugye itt most a lehetséges válogatási alapok azok egy nagyon nagyszámú CD gyűjteményen nyugszanak, mégis nem megyek távolról neki, tehát nem a nagy évben fordulunk rá, mint ahogy ez esetleg az megszokható volt eddig tőlem, tehát hogy nem direkt frontálisan, hanem egy oldalvást. Közeljük meg a problémát. Egyszerűen arról van szó, hogy ide, azt kertelem egy ideje, tehát tényleg azt kertelem és járogatom körül, hogy 2 órát aludtam. 2-t vagy más felett, és utána mentem is műszaki vizsgára a kocsival.
2: Jó csinálod.
1: Amit előzőleg fölkészítettünk. Most a jól fölkészített autóról kiderült, hogy lötyög a kormány. Hát ez egy 4 éves kocsi, mi az, hogy lötyög a kormány? Meg hát ugye előtte voltunk szervízben, hát ott az van, hogy ott megnézik, és összerakják, meg áthúzzák a csavarokat, és akkor lötyög a kormány. 2 óra alvásra az embernek a humorérzéke odaveszik, ez komolyan mondom, hát nem röhögtem olyan túl jó nagyot, amikor visszajött 6 perc múlva a kocsi, hogy ez az autó nem fog átmenni a műszaki vizsgát. És akkor azt mondta a szakember, hogy akkor na gyorsan megemeljük és megnézzük, mi van. Aztán bementek, a utastérről belebújt a szerelő, ekkor már kb. Másfél perce foglalkoztunk a problémával, belebújt oda, és elővett egy csavarkutyát, és húzott 2 mozdulatot egy csavaron, és minden rendben volt. Egy kormány összekötőnél valami vizér lötyögött. Miért mesélem ezt el? Azért, mert zeneileg ezeket a hangulatokat keresem. És szerintem nagyon jól meséli a történetet, és viszi a hangulatot. A most is a mögöttünk folyó David Murray and the Gwokwa Masters közleműködik Pharrell Sanders lemez 3-as felvétele.
2: Ez az! Hogy csinálod?
1: Az Ogandu című felvétel. Ezt mindjárt újraindítom. Hosszú, mint az én művődésem a szervízben. Tehát ez pontosan olyan zenéket válogattam, mondom, hogy jók ide. Itt rövid zene nem lesz, itt minden csak hosszan mehet. Aztán utána jönnek a barátok, Csikora, Friends lemezéről, a Samba Song. De ez se az a rövid zene, amit úgy arra gondolnék, hogy esetleg hallgassuk meg, úgy csak úgy, mit tudom én, amíg felérünk a 7-re a lifttel. Nem, ha csak nem úgy áll a lift, hogy be az is beszorul, mint nekem a műszaki vizsgán a kocsi. Na jöjjön a 2 felvétel, David Murray, Pharrell Sanders, Ugando című felvétele, ami ilyesmi, és a Samba Song, a Csikora, a Friends lemezre.
3: Zsufa Peti mamája vagyok. Annyitól nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.

Köszönti Önt Magyarország leghallgatottabb rádiós jazz műsora. A Zsuffa Péter Jazz Club első órájában a Minisztárszki és Hard Jazz Clubbal több mint 50 frekvencián szól a hallgatókhoz hétről hétre.

0: Életerőadapter. Használati utasítás. Az életerőadapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelőkábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötő kábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem, ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertségét küzdősportban elszenvedett súlyos vereség okozta.
1: Kedves hallgatók, múlt év február utolsó, kinek március első adásának ismétlését halljátok itt a Zsuffa Péter Jazz Klubban.
2: Vers mindenkitől. Molnár Péter Salamon, a szerelő. Agyafurt a szerelő. Sok furfangot kieszelő. Ládájából mit vesz elő? Á, ez csak egy reszelő.
3: Kérem szépen, Molnár Péter Salamon a szerelő című verséhez azt tudjuk így hozzáfűzni, mert most már igazából szinte egy ilyen klubmozgalom próbál kialakulni, hogy a Salamonnak már több munkáját is láttuk, hogy ő vagy ilyen szociológiai szinten próbál belemerülni az életbe, vagy eleve egy szakmunkásról beszélünk, mert ugye a merítései azok mind a fizikai munka, elsősorban a belső építészet és a belső építészethez kapcsolódó filozófiai és fizikai összefüggések, ugye gondoljunk csak a vizetékszerelőre, hogy amikor nem jól forrasztja meg ugye a részcsöveket, akkor azonnal pisál vissza a víz, tehát ezeket vizsgálja ő. Itt az a kérdés alapvetően, hogy amikor kimondjuk azt, hogy vers, akkor egy reszelő az tud-e kellően szimbolikus lenni? Úgyhogy hát csak drukkolok neki a Salamonnak, hogy alakuljon, küldje csak itten a dolgokat, úgyhogy nagyon jó, hogy nem tudom, tegeződhetünk-e Salamon. Most így fejbe úgy érzem, hogy talán igen, lehet, hogy én vagyok az idősebb, én 50 éves vagyok, akkor szevasz, Salamon, csak így tovább küld a verset.
2: Vers mindenkitől. Bozsó Glázser rovatunkat hallottátok.
1: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, mikrofon meg a Zsuffa Péter. Ugye a szerelő című verset hallottuk Molnár Péter Salamontól, Szőke András elemezte a verset, és Bognár Anna művésznő tolmácsolta irányatokba az alkotás. Hát szerelő. Most a szerelő tehát bement, és meghúzott egy csavart, és utána a műszaki vizsgára már alkalmas volt a kocsi. A 10-12 másodperces beavatkozás miatt viszont kis ilyen újra kellett jönnöm egy másik nap. Hát ez már milyen? Hát egyszer már megkínlódtunk a koránkeléssel, meg hogy odajönjünk időben, de hát ugye ki délből fekszik le a meló után. Annak érthetően nehezére esik fölkelni délután 2-kor. Na, 3-4-2-kor. Na, hát az, hogy a háttérben úgy szedi szét a tempót Dennis Chambers, hogy hát le a kalappal, irgalmatlanul kemény dolog mellett a talpon maradni zenésznek. Nem is tudom, hogy én mernék-e egyáltalán csak a közelbe venni, amikor ő dobol. Ezt komolyan mondom, életveszély. Mike Sternnel játszott együtt itt a Millenárison, nem olyan nagyon régen, most már persze, most már régebben, de mindegy, a lényeg az, hogy én azt láttam egész közelről, hát a Mike Sternnek gyöngyözött a homloka, pedig csak egy dolga volt sikálva hozni az egyeket. Hol az egy? Így szépen sikál a gitáron, és számolt a szerencsétlen, számolt, mert a mögötte a Chambers az úgy forgatta szét az egészet, hogy ember volt a talpának jött, mert tudta követni, mi történik. Most nem akarok belemenni, de az a pokol. Tehát az hihetetlen, hogy milyen agya van ennek a Chambersnek. Ráadásul egy olyan elementáris energiájú emberről van szó, aki, hát ezt megint csak belső infokból tudjuk, amikor a próbán van egy kis szünet, akkor a laptopot fölteszi maga elé a pergődobra, és pikáns filmeket néz az interneten. Az alatt, az idő alatt se kapcsol le az agyának az a része, amelyik ezt a zenét csinálja belőle. Hát ez milyen már? Elképesztő figuráról van szó. Danny Chambers, halljuk a hangodat, és következzék a Dance Music for Borneo Horns 6-os számú darabja. A Planet Earth című lemezről lesz, jön az Outbreakről is majd valami. Most egyedül ennél lemezre maradunk, pokolian megcsinálja, és mennyire egyszerű a hangzás, vegyük észre. Dennis Chambers a szó, majd pedig a zene. Lehet, hogy itt egy Starsky és Hard Jazz Clubot mondott Chambers, most nem esküdnék rá, hogy hogy volt. Majd mindjárt elkaljuk. De ez itt a Zsupa Péter Jazz Club, azt nem kell mondanom.
4: This is Dennis Chambers, come on down to the Starsky and Hutch Jazz Club, I'm always there when I come. Thank you.
5: Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Peti, és most nagyobb a csend, mint előbb volt, sokkal jobb zaj volt korábban, nem tudom, mi történt, valamit lekapcsoltam valamit, és maradtunk Chambersnél, Outbreak című felvétel jön az Outbreak című lemezről, talán a sosem le nem adott felvételek közül egy, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy mintha ezt én nem játszottam volna itt adásban, a jelölések alapján, és az egésznek az apropója a hangulataim, hát hogy másképp, én ugye nem tudom ezt másképp csinálni, mert és ez a másfél óra alvásra, mondjuk közben szúnyogkáltam egy picit, tehát most a pontotlan a dolog, de a lényeg, hogy a másfél óra, kb. Másfél óra alvásra, ez a zene nagyon találó, tehát vannak olyan hallgatóink, akik hasonlóan keveset aludtak, mint én, ők szerintem ugyanúgy élvezik hozzám hasonlóan, ellenben a kipihent, harmonikus és krízismentes időszakokat élő hallgatók számára talán nehezebben hallgatható. Tehát, hogyha valakinek nem egyértelmű definiálnia, hogy most boldog vagy boldogtalan, de ezt most én nagyon komolyan mondtam, akkor, tehát ez, mondjuk ez egy vitatott, vagy egy vitatható állapot nála, és nem egyértelmű nála, hogy most én most egyensúlyban vagyok, hogy ez a zene meg fogja mondani. Tehát az előző is egyébként, meg ami most jön, egy kiegyensúlyozott, nyugodt, békés, harmonikus, érvényes, és még sokáig érvényes műszaki engedélyű autóval rendelkező ember számára ez a zene, ez egy kicsit nyugtalanító, egy kicsit fölkavaró. Míg a most lejáró műszaki vizsgájú autók tulajdonosok, illetve a műszaki vizsgát nevetséges apróságok miatt fönnakadó gépkocsi tulajdonosai egyaránt valami varázslatosat fognak érezni benne. Tehát lesz ez a kettőség. A hallgatók, nagyszámú hallgatói bázis kettőosztásának, tehát ez a szelekciós tényezője a zene formájában. Jöjjön az Outbreak, és nézze meg mindenki, hogy ő most hova sorolható.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Suffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Minisztersky és Hát Jazz Club.
0: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar. Ezen eljárás engedélyeztetésének megindításához kérjük, készítse elő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint a rádió műsor hallgatási jogosultságot igazoló mágneskártyát, mert szüksége lesz a kártya bal alsó sarkában található 26 jegyű kód utolsó 6 számjegyére. Továbbá vegye elő 3 hónapnál nem régebbi bírság céduláit. Ne próbálja meg letagadni. A felügyelőbizottság 30 napon belül döntést hoz és értesítést küld.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofonnak a Zsufa Péter, nem sok időnk van hátra, és ezt a kis időt szeretném olyan zenével eltölteni, ami kis lendületet ad, most már vidámabb és hallgathatóbb is, tehát van benne egy ilyen egészséges tank, ami azoknak is kedvez, akiknek még bőven van műszaki engedély és zöld kártya a kocsijukon, és nincsenek stresszelve azzal, hogy fönnakadunk egy közönséges csavar meghúzatlansága miatt a műszaki vizsgán, és ezért új időpontra kell esetleg jönnünk vele. Ezt csak úgy elmondtam, tehát nyilván a hallgatóink között ilyen hallgató is van, de a többségük remélhetőleg egészséges, boldog, harmonikus létben van, és kiegyensúlyozott. Számukra a zenehallgatás most föllazul, ezeket a terheket kioldjuk, és Dave Weckl a megoldás. Egyébként Chambers és Weckl egymás után játszani, hát szóval ezek azért arrébb vannak. Dobról van szó, meg dobosról van szó, de érzi azt a kedves hallgató, hogy miért illetlenség ez. Egészen másképpen van a dolog, de szerintem így is szórakoztató még bőven. Meg hát annyira aranyvilág nincsen, hogy túl sokat hallanánk a Chambers zenéjét, vagy a Dave Weckl zenéjét. Mert minden olyan hallgató, akinek a könyökén jön ki a Weckl, meg a Chambers, az valószínűleg már el is tekerte ezt a rádió állomást és ezt a rádió műsort. De én gyanítom, hogy túl sokan nincsenek ezzel a problémával, és nem élnek, úgyhogy én ebből a szempontból egy picit ellazáskodom a dolgot, és Chambers után Weckl-t adok. Na, Tiempo de Fesztivál ment már ez műsorba, Perpetual Motion, a szüntelen mozgás 11-es felvétele, ez a lemez a néhány közül az egyik kedvencem, Dave Weckl-től. És akkor annyit mondok el, hogy tehát hogyha ezt lekeveri a technika, mert mindjárt újraindítom, akkor ezt meg tudjátok és meg tudtátok hallgatni a zsuffajazz.hu weboldalon, jobbul a kis rádión. Ott egyébként 3 óra műsor érhető el, normál esetben, illetve hát mindig, csak hogy mennyire van frissítve, azt nem tudom, mert ugye azt le kéne gyártani, mint ahogy most is az utolsó pillanatok egyikében készül ez a műsor. Megtisztelő figyelmeteket köszönöm, találkozunk a jövő héten, én nagyon bízom benne, hogy sikerül ettől többet aludni, mert ami most van, hát ez nagyon-nagyon dráma, szóval ezt nem lehet csinálni. És most valószínűleg, hogy ezt megcsináltam, hogy most bedülök ide egy ilyen nyugágyba, és alszom pár órát, hogy utána folytassuk az adásmenetek írásával az éjszakát. Megtisztelő figyelmeteket köszönöm, műsorvezető szerkesztő Zsufa Péter, találkozunk jövő héten, viszont hallásra, sziasztok! A Zsufa Péter Jazz Club ismétlését hallottátok, múlt év február végére, március elejére ugrottunk. Figyelmeteket itt az ismétlésben is megköszönöm, találkozunk a jövő héten, viszont hallásra, sziasztok!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.